A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmát, a... Tján, ez nem kapszik, ez a Gyurgyájak.